kirándulni vágyók, figyelem hétfőn itt a Sláger Plusz első órájában. A Bihar hegység tájait felfedezni vágyók számára jó hír, hogy a terveknek megfelelően az elmúlt hétvégén ismét megnyitották a forgalom előtt az 1008 jelű megyei út Bihar Füred és Koadalákulói közti szelvényét, amely ugye a téli időszakban le volt zárva. Azt a részt, ahol földcsúszamlások voltak, ez egy körülbelül 60 méteres útszakasz, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták el, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjetek a környéken, és tartsátok tiszteletben az ideiglenes útjelző táblák utasításait. Az érintett szelvény körülbelül 8 kilométerre található Bihar-Fürettől Jádremete felé. Legyetek óvatosak, figyelmesek, körültekintőek, és ne megszokásból vezessetek. Köszönöm szépen, nektek is küldöm a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: Slágerekkel és magyar kedvencekkel ez a Plusz FM, ez meg a tömegközlekedőknek egy info itt a második órában. Továbbra is szünetelni fog a villamosforgalom a kettes vonalon egészen május 11-én hétfőig. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat közleményében tájékoztatja az utazó közönséget, hogy a pályakarbantartási munkálatok folytatása miatt meghosszabbítják a kettes villamosvonal korlátozásának időszakát. Az Ősi és az Aviatorilor megállók közötti szakaszon a továbbiakban is egy kétirányú villamos közlekedik, amely 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23 óra 20 között indul a villamos, míg hétvégén 5.40 és 22.20 között közlekedik. Az Aviatorilor megállóból munkanapokon 4 óra 50 perctől 23 óra 10 percig, hétvégén pedig 5 óra 30-tól 22 óra 10 percig indul a kétirányú villamos. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó utat kívánok mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Mozgás, kihívás, közösség. Sportolj velünk a Festum Varadinumon. Foci, bringázás, tánc, jóga és rengeteg izgalmas program vár rád. Tedd próbára magad és élvezd a mozgás örömét május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: és most vissza a zenéhez.
0: Megyünk tovább itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban természetesen, ez az első óra, és nem sokára majd a YouTube házatájáról hozok nektek egy egészen jó hírt, ugyanis ahogyan az óra elején is mondtam, ingyenes lesz egy eddig fizetős funkció. Hogy melyik az, az kiderül hamarosan.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

akkor a YouTube házatájáról egy egészen jó hír a folytatásban itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. A platform ugyanis bejelentette, hogy hamarosan minden felhasználó számára ingyenessé teszi a korábban csak prémium előfizetőknek járó kép a képben funkciót. Ugye ez az a megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a videó egy kis lebegő ablakban tovább fusson, miközben a felhasználó más alkalmazást nyit meg, vagy egyszerűen csak böngészik a telefonján. A funkció eddig évekig kizárólag a fizetős előfizetők kiváltsága volt, most azonban a YouTube úgy döntött, hogy világszerte elérhetővé teszi az ingyenes verziót használóknak is. Androidon és iPhone-on egyaránt. A frissítés egyébként fokozatosan érkezik, így előfordulhat, hogy egyes készülékeken még hónapokig várni kell rá. A használata egyébként nagyon egyszerű. A videó lejátszó oldalon elég lefelé húzni a futó videót, vagy megnyomni a home gombot, és a tartalom automatikusan egy mini lejátszóban folytatódik tovább. A YouTube szerint egyébként a cél az, hogy a platform kényelmesebb és rugalmasabb legyen azok számára is, akik nem fizetnek elő a prémium szolgáltatásra. Ez egyébként tök jó fejség a cég részéről, úgyhogy érdemes frissen tartani az applikációt. És érdemes hallgatni a Plusz FM-et, hiszen nálunk is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Deep.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: percet.
1: No, már is lépünk tovább, csupán ezt az órát zárjuk le. Ez volt a Sláger Plusz első felvonása hétfőn, május 4-én. A folytatásban jönnek a ropogós információk, a friss hírek pillanatokon belül, úgyhogy készítsétek a füleiteket. De a hírek utánra is természetesen, mert hogy aztán én is jövök vissza, mivel mással? Hát slágerekkel és magyar kedvencekkel. Már is mutatom azt a dalt, amivel indul a második óra.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Nyomás alá került Románia. A lakosság 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kvadalaculi közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A romániaiak 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt, és mindössze minden 10. válaszadó számolt bejavulásról, derül ki az IRSZOP havi gazdasági felméréséből. A dokumentum általános pénzügyi szorongást rajzol meg, bár az előző hónaphoz képest az enyhülés néhány jele is megfigyelhető. A rövid távon pesszimisták aránya enyhén csökkent, 67%-ról 64%-ra. Hosszabb, 5 éves időtávban a társadalom szinte pontosan ketté oszlik, 37% javulást, míg 39% romlást vár, ami jól tükrözi az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos mély bizonytalanságot. Az egyik legaggasztóbb fejlemény a munkaerőpiacon figyelhető meg, a dolgozók közel majd fele úgy érzi, állása veszélyben van, szerintük jelenleg nehéz lenne új munkahelyet találni. Az IRSZOP elemzői szerint az elbocsátástól való félelem és az alternatívák hiánya veszélyes kombináció, amely növelheti az eladósodottságot és a hitel visszafizetési problémákat. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kvadalaculi közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircsa Malán, a Bihar megyei tanácselnöke. Hozzátette, azt a részt, ahol földcsuszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on, ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást, a következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés, így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: A mai napon akár 24 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Sok napsütésben van részünk, csapadék pedig nem várható. A szél helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spályú Krisané és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szuisoló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Folytatódik a hétfői Sláger Plusz május 4-én itt a Plusz FM-en a kedvenc adótokon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hogy telik a napotok? Remélem, hogy szuperül. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így legyen és így maradjon. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Képzeljétek el, új jelölést vezet be a Spotify az átláthatóságért. Hát megpróbálják kiszűrni az AI tartalmakat. Éppen itt volt már az ideje, erről lesz majd szó a műsor második felében. Közben természetesen érkeznek a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, és a slágerek és a magyar kedvencek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Most Neger Plusz harmadik órájában akkor programajánlat a folytatásban. Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye, ugyebár a Festum Baradinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat mára a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Az előrendezvények már javában tartanak, amelyek sorát holnap reggel 8:30-tól iskolanap fogja folytatni a Lóránd Fiban. Vidám és élményekkel teli nap vár az 5 és 9 év korú közötti gyerekekre, akik játékos formában fedezhetik fel az iskola világát izgalmas programokon keresztül. Aztán 9 órától ugyanitt a Lóránd Fi Zsuzsanna Református Gimnáziumban Ki mit tud is lesz. Szintén 9 órától veszi kezdetét a Kabos Endre Sport Diák Olimpia. A Bihar megyei magyar tannyelvű 5-12. Osztályos diákok számára szervezett sportverseny, ahol a résztvevők különböző egyéni és csapatsportokban mérhetik össze tudásukat a nagyváradi sportiskola pályáján. 9:30-tól az Ady Endre elméleti líceumban Bankban jelen címmel tantermi előadás veszi kezdetét, majd 10 órától a Mihály Eminescu főgimnáziumban egy prezentáció során a résztvevők megismerhetik Nagyvárad villamos közlekedésének 120 éves történetét. Szintén 10 órától a Lóránd Fi Zsuzsanna Református Gimnáziumban Nyugati Kávéház Irodalmi Kávéház címmel a diákok rendhagyó keretek között irodalmi érdekességekkel ismerkedhetnek majd meg. Várnak mindenkit nagyon sok szeretettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Most legerek és magyar kedvencek mellett még mindig maradunk a programoknál. Nagyvárad kulturális életének ugye meghatározó eseménye, amint hallhattuk, a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat mára a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Az előrendezvények pedig már javában tartanak, melyek holnap délután filmvetítéssel folytatódnak. Csibi László Szabadság a hegyen című dokumentumfilmjét tudjátok majd megnézni kedden 17 órától a Cinema Palace-ban. Az előadásra jegyek ingyenesen igényelhetőek az RMDS-nél. Szintén 17 órától könyvbemutatóval egybekötött rendkívüli tárlatvezetés lesz a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum egyházturisztika szakos diákjainak szereplésével a római katolikus püspöki palotában. 18 órától a különleges hangulatú, kiváló akusztikájú evangélikus luteránus templomban ismét a Varadinum vendége lesz a világhírű Kodály kórus Debrecen, Kocsis Holper Zoltán karnagy vezetésével. Repertoárjuk rendkívül gazdag, az a cappella művektől az európai zeneirodalom legjelentősebb oratórikus alkotásain át, egészen a kortárs kórus művekig terjed, és számos ősbemutató is az ő nevükhöz fűződik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Varadinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festum Varadinum, a közös pont, ami összeköt minket.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724-354-021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
1: Kedves pluszosok, veletek előfordult-e már, hogy láttatok mondjuk egy szellemet, vagy valami paranormális jelenséget esetleg átéltetek? Na hát kérem szépen, ez nem a véletlen műve, ugyanis egy kutatás kiderítette, hogy van egy frekvencia, ami miatt időnként akár olyan, mintha szellemeket látnánk. Úgyhogy nem kell megijedni, csupán a fizika szórakozik velünk. Jövök a részletekkel az óra második felében, most pedig zenélünk.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

nap egyik legizgalmasabb híre érkezik a Sláger Plusz harmadik órájában. Kiderült, hogy miért látunk néha kísértetet vagy szellemet. No hát egy brit mérnök felfedezése szerint létezik ugyanis egy hangfrekvencia, amely képes szorongást, félelmet és akár látászavarokat is kiváltani, anélkül, hogy hallanánk. Ez a 19 Hz körüli infrahang, amely az emberi hallás tartomány alatt van, mégis nagyon erősen hat az idegrendszerünkre. A jelenségre egy labor baleset derített fényt. A mérnök először azt hitte, hogy kísértet jár a helyiségben, majd rájött, hogy a furcsa érzéseket egy ventilátor által keltett infrahang okozta. A kutatások szerint ez a frekvencia növeli a stressz hormont, felerősíti az éberséget, és olyan vizuális torzulásokat idézhet elő, amelyeket sokan szellemként élnek meg. A pszichológusok szerint az infrahangok természetes forrásból is érkezhetnek, például viharokból, szélből, vízesésekből, vagy akár régi épületek szellőzőiből. A horrorfilmek készítői pedig tudatosan használják ezeket a mélyrezgéseket, hogy fokozzák a feszültséget. A kutatók úgy fogalmaznak, a félelem hangja valójában nagyon is valós, csak éppen nem halljuk, csak érzékeljük, úgyhogy ezért fordulhatnak velünk elő ezek a különleges dolgok. Hát, hogy ehhez Mulder és Scully ügynök mit szólna, azt nem tudom. Egyszer reméljük, hogy majd ők is megszólalnak a témában, és hát bizonyítják ennek az ellenkezőit. Aztán, hogy ez jó lenne nekünk, vagy pedig nem, az már egy másik kérdés nyilvánvalóan. Szellemek helyett én hozom nektek továbbra is a slágereket és a magyar kedvenceket a hallható tartományból természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

ez volt a Sláger Plusz harmadik órája hétfőn, de nincs megállás, megyünk tovább itt a Plusz FM-en a kedvenc adónkon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Most a friss híreké lesz a főszerep pillanatokon belül, aztán viszont érkezem vissza, és várlak benneteket, és kényeztetem a füleiteket olyan dalokkal, mint amilyen ez lesz.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszálysújtotta terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtotta terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon akár 24 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Sok napsütésben van részünk, csapadék pedig nem várható. A szél helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
5: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spályú Krisané és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szuicsolú utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használat tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik. érkezik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Startol a Sláger Plusz 4. felvonása május 4-én hétfőn itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Még mindig szép napot kívánok nektek természetesen innen a fedélzetről, a stúdióból, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Én várlak benneteket ebben a 60 percben is. Még mindig van mondani való, még mindig hozok nektek fontos infókat. Illetve az óra második felében egy praktikus dologgal is készültem. Van egy úgynevezett erdész trükk, nem tudom, hogy hallottátok-e már, vagy ismeritek-e. Egyetlen tárgy elég a kullancsok elleni védekezéshez. Hát itt a jó idő, szépen lassan közelít a nyár, ugye egyre többen indulnak majd túrázni, ez ebben az esetben nagyon is fontos lehet, úgyhogy várlak benneteket, slágerekkel és magyar kedvencekkel is természetesen. Minden egyben van, úgyhogy kezdjük az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: a Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
2: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zoli és a Kartel,
0: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
5: magyar kedvencek nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: egy óra, csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszálysújtott a terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv, szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nyomás alá került Románia. A lakosság 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kadalákului közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániaiak 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt, és mindössze minden tizedik válaszadó számolt bejavulásról, derül ki az IRSZOP havi gazdasági felméréséből. A dokumentum általános pénzügyi szorongást rajzol meg, bár az előző hónaphoz képest az enyhülés néhány jele is megfigyelhető. A rövid távon pesszimisták aránya enyhén csökkent, 67%-ról 64%-ra. Hosszabb, 5 éves időtávban a társadalom szinte pontosan ketté oszlik, 37% javulást, míg 39% romlást vár, ami jól tükrözi az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos mély bizonytalanságot. Az egyik legaggasztóbb fejlemény a munkaerőpiacon figyelhető meg, a dolgozók közel majd fele úgy érzi, állása veszélyben van, szerintük jelenleg nehéz lenne új munkahelyet találni. Az IRSZOP elemzői szerint az elbocsátástól való félelem és az alternatívák hiánya veszélyes kombináció, amely növelheti az eladósodottságot és a hitel visszafizetési problémákat. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kadalákului közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircea Molan, a Bihar megyei tanácselnöke. Hozzátette, azt a részt, ahol földcsúszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on, ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást, a következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés, így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást indítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

és legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméteren tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az aszálysújtotta terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv, szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtotta terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most a kezedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúsz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyváradon az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nyomás alá került Románia. A lakosság 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kadalákului közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániaiak 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt, és mindössze minden tizedik válaszadó számolt bejavulásról, derül ki az IRSZOP havi gazdasági felméréséből. A dokumentum általános pénzügyi szorongást rajzol meg, bár az előző hónaphoz képest az enyhülés néhány jele is megfigyelhető. A rövid távon pesszimisták aránya enyhén csökkent, 67%-ról 64%-ra. Hosszabb, 5 éves időtávban a társadalom szinte pontosan ketté oszlik, 37% javulást, míg 39% romlást vár, ami jól tükrözi az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos mély bizonytalanságot. Az egyik legaggasztóbb fejlemény a munkaerőpiacon figyelhető meg, a dolgozók közel majd fele úgy érzi, állása veszélyben van, szerintük jelenleg nehéz lenne új munkahelyet találni. Az IRSZOP elemzői szerint az elbocsátástól való félelem és az alternatívák hiánya veszélyes kombináció, amely növelheti az eladósodottságot és a hitel visszafizetési problémákat. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kadalákului közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircea Malán, a Bihar megyei tanácselnöke. Hozzátette, azt a részt, ahol földcsuszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on, ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást, a következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást indítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméteren tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszály sújtotta terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól,